zmizel jak pára. Posvátný háj, zmizel jak pára. Posvátný háj, zmizel jak pára.